0: بکشم. یک دقیقه و 33 ثانیه. بهشت بینش. و 33 ثانیه. بهشت ثروت و نعمت. بهشت عاطفی. بهشت مهربانی. بهشت عشق. بهشت دوستی. بهشت توازن.
1: Paradiso del sapere.
0: بهشت هنر.
1: Paradiso della consapevolezza.
0: بهشت همزمانی و سازگاری.
1: Paradiso della cordialità. Paradiso della creazione. Paradiso della creatività. Paradiso della cultura. Paradiso dei diritti umani. Paradiso del discernimento. Paradiso dell'accordo.
2: Un minuto, 33 secondi.
1: Paradiso della parità.
3: Paradiso delle utopie. Paradiso dos valores humanos.
4: Paraíso da generosidade. Paraíso da honestidade. Paraíso da honra. Paraíso dos ideais. Paraíso da igualdade. Paraíso da imaginação. 2 minutos. 33 segundos. Paraíso da incorruptibilidade. Paraíso da independência. Paraíso da inovação. Paraíso da integridade. Paraíso da inteligência.
5: Raj svedomia.
4: Paraíso da intuição.
5: Raj svornosti. Raj znalosti. Raj uvedomelosti. Raj srdečnosti. Raj tvorivosti. Raj kreativity. Raj kultúry. Raj ľudských práv.
6: Paraíso de utopías, paraíso de valores humanos, paraíso de verdad.
1: 4 minutos, 33 segundos.
7: A bőség paradicsoma, a gyengétség paradicsoma, a szeretetre méltóság paradicsoma, a szeretet paradicsoma, a barátság paradicsoma, a harmónia paradicsoma, a művészet paradicsoma, a véletlen paradicsoma, a jóság paradicsoma, a civilizáció paradicsoma, a megértés paradicsoma,
8: Raj życzliwości.
7: A lelki ismeret paradicsoma.
8: Raj miłości.
7: Az összhang
8: paradicsoma. Raj przyjaźni.
7: A tudás paradicsoma.
8: Raj harmonii.
7: A tudat.
8: Raj sztuki.
7: A
8: raj zbieżności.
7: Paradicsoma.
8: Raj dobroci.
7: A teremtő erő paradicsoma.
8: Raj cywilizacji.
7: A kreativitás.
8: Raj zrozumienia.
9: Paradise of affectivity.
7: A kultúra.
8: Raj świadomości.
9: Paradise of kindness.
7: Az emberi
8: raj pojednania.
7: Paradicsoma.
9: Paradise of love.
8: Raj znajomości.
9: Paradise of friendship.
8: Raj świadomości.
9: Paradise of harmony.
8: Raj serdeczności.
9: Paradise of art.
8: Raj tworzenia.
9: Paradise of coincidence.
8: Raj twórczości.
9: Paradise of goodness.
8: Raj kultury.
9: Paradise of civilization.
8: Raj praw człowieka.
9: Paradise of understanding.
8: Raj rozeznania.
4: Paradis
9: paradise
4: de la
9: of awareness.
8: Raj zrozumienia.
9: Paradise of reconciliation.
4: Paradis de la gentillesse.
9: Paradise of knowledge.
4: Paradis de l'amour.
9: Paradise of consciousness.
4: Paradis de l'amitié.
9: Paradise of cordiality.
4: Paradis de l'harmonie.
9: Paradise of creation.
4: Paradis de l'art.
9: Paradise of creativity.
4: Paradis du hasard.
9: Paradise of
4: culture. Paradis de la bonté.
10: Behushta. Boshahi.
9: Paradise of human
4: paradis
9: rights.
4: De la civilisation.
10: Behushta naziki.
9: Paradise of insight.
4: Paradis des intelligences.
10: Behushta shirin.
4: Paradis de la conscience.
10: Behushta hezkirine.
4: Paradis de l'entente.
10: Behushta dostaniye.
4: Paradis du savoir.
10: Behushta harmonie.
4: Paradis de la connaissance.
10: Behushta huneri.
4: Paradis de la cordialité.
10: Rastratini.
4: Paradis de la
10: Behushta
4: puissance créatrice.
10: Behushta
4: paradis
10: Charistani.
4: De la créativité.
11: Paradis Behushta des
4: Unbefugnisses. Paradis de la culture.
11: Paradis
10: Behushta
11: der Zärtlichkeit.
4: Paradis des droits de l'homme.
11: Paradis Behushta der Liebenswürdigkeit. Paradies der
10: Behushta
11: Liebe.
10: Zanisti.
11: Paradies der Freundschaft.
10: Behushta Hishmandie.
11: Paradies der Harmonie.
10: Behushta Germ.
11: Paradies der Kunst.
12: Jannatul Wufra.
10: Behushta Afrandine.
11: Paradies des Zufalls.
12: Jannatul Wujdan.

0: Raj spoľahlivosti.
1: Paraíso da
2: Raj
1: integridade.
2: Estética.
0: Raj ideálov.
1: Paraíso da inteligência.
2: Do sú človeka.
0: Raj rovnosti.
3: 2 minúty, 33 sekúnd.
0: Raj predstavivosti.
1: Paraíso da
2: Raj veľkodušnosti.
0: Raj nepodplatiteľnosti.
2: Raj iskrenosti.
4: Az egyenlőség.
0: Raj samostatnosti.
2: Raj zanesztivosti.
4: Az erotelenzio.
2: Raj ideálo. 2 minúty, 33 sekúnd.
0: Raj
2: enakosti.
4: A remi.
0: Raj inteligencia.
2: Raj domyšlie.
4: Az estetika.
0: Raj intuícia.
2: Raj nepodkupivosti.
4: Az emberi szeretet.
0: Raj
2: neodvisnosti.
4: A testvériség.
0: Raj spravodlivosti.
2: Inovácie.
4: A nagy lelkűség.
0: Raj
2: lojalitete.
4: Az őszinteség.
0: Raj
2: intelligence.
4: A megbízhatóság.
0: Raj
2: intuície.
4: Az ideálok.
2: Raj izumo.
4: Paradicsoma. 2 perc.
2: Raj pravičnosti.
4: 33 másodperc. Az egyenlőség.
2: Raj zvestobe.
4: Paradicsoma. A képzelő erő.
2: Raj spomína.
4: Paradicsoma.
2: Raj
4: glasbe. A megvesztegethetetlenség. Paradicsoma.
2: 3 minúte, 33 sekund.
4: A függetlenség. Paradicsoma. Az innováció.
2: Raj zrelosti.
4: Paradicsoma. Az integritás.
2: Raj miru.
4: Paradicsoma. Az intelligencia.
2: Raj zadovoljstva.
4: Paradicsoma. Az intuíció.
2: Raj napredka.
4: Paradicsoma.
2: A raj blagostanja.
4: Paradicsoma.
2: Raj
4: az
2: spomína.
4: Igazságosság. Paradicsoma.
2: Raj modrosti.
4: A lojalitás. Paradicsoma. Az emlékezet. Paradicsoma.
2: Raj szolidárnosti.
4: Paradicsoma. A szabadság.
2: Raj zvenenc.
4: Paradicsoma. 33 másodperc. Az érettség. Paradicsoma.
2: Raj človeški.
4: A béke. Paradicsoma.
2: Raj resnice.
4: A szórakozás.
2: 4 minúte 33 sekund.
4: A haladás. Paradicsoma. A jólét. Paradicsoma. Az emlékezések. Paradicsoma. A bölcsesség. Paradicsoma. A szimpátia. Paradicsoma. A szolidaritás. Paradicsoma. A hangok. Paradicsoma. Az utópiák. Paradicsoma. Az emberi értékek. Paradicsoma. Az igazság. Paradicsoma. 4 perc. 33 másodperc.
5: Paradise of invention. Paradise of justice. Paradise of loyalty. Paradise of memory.
2: Paradise of vedanya. Raj srčnosti. Raj storilnosti. Raj ustvarjalnosti. Raj kulture.
5: Paradis du bien-être. Paradis des souvenirs. Paradis de la sagesse. Paradis de la sympathie.
6: Raj lásky. Raj priateľstva. Raj harmónie. Raj umenie.
7: Solidarita. Paradiso dei suoni. paradiso delle utopie.
8: Paradies. Des Zufalls,
9: Güvenirlik, cenneti. İdealler, cenneti. Eşitlik, cenneti.
4: of invention. Paradise of justice. Paradise of loyalty. Paradise of memory.
2: Рай заведення. Рай сердечності. Рай сторільності. Рай устваряльності. Рай культури.
5: Paradis du bien-être. Paradis des souvenirs. Paradis de la sagesse. Paradis de la sympathie.
6: Raj lásky. Raj priateľstva. Raj harmonie. Raj
8: umenia. Paraíso de justicia. Rai paraíso de lealtad. Rai paraíso de memoria. Rai paraíso de música. Rai ljubezni. Paraíso de libertad. Rai priateľstva. Paraíso de paz. Rai usklajenosti. De placer. Paraíso de progreso. Paraíso de prosperidad. Paraíso de recuerdos. Paraíso de sabiduría. Paraíso de simpatía. Paraíso de solidaridad. Paraíso de sonidos. Paraíso de utopías. Paraíso de valores humanos. Paraíso de verdad.
10: Ein Bier für die Kultur.
11: So wenig ist die ORF-Landesabgabe für jeden Haushalt im Monat. 4,70 Euro.
12: So viel bedeutet sie für die Steiermark. 30 Millionen Euro jährlich.
13: Fast ein Drittel des Budgets für Kultur und Sport.
14: Die FPÖ will diese Abgabe abschaffen. Und dieses Geld würde fehlen.
15: Festivals, freie Radios, Konzerte, Theater, Film, Ausstellungen, freie Szene, Initiativen im ganzen Land.
11: Ein Bier für die Kultur. Die ORF-Landesabgabe muss bleiben.
14: Radio Helsinki unterstützt die Petition von Kulturland retten.
13: Alle Infos findet ihr auf helsinki.at.